kedves érdeim és üröim, szép estet kívánok mindenkinek! Szia barátom, hogy vagy?